0: Nacho outro.
1: Nem Nacho.
0: Nacho seria bom. Nem Nacho outro.
2: Nem Nacho outro.